Iya nih Mbak, kan di gue jadul. Paru kewendenan napi kedes, paksi.